Ragashed at Atlantif, if my gov, chif my gov, feleteretten if, korbit ankol, magatul ankol, una kozatnek is, damost zarum mai fator, mozitaratan al, amazikul al cembe magavar, magama var. Netene bredek fel, megit sarum uccitaram, farat soe girigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab